了。

0: Get ready.
1: Music is my destiny.
2: Harder than the best.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimli, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Regán Glamocsics mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek, és ne kövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jana Iványáca az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a válságstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el, a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvízszivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcsal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena-zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Lárna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békás szoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimlő, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Regang Lemocsik mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek és megkövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jana Iványác az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a Belsástáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvíz szivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcssal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena Zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Lárna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: 107,7 MHz. For a better day. Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérős műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.
1: Set.

0: because you can.
1: A pontos idő 11 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimlő, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Regán Lemocsik, mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek és megkövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jana Iványáca az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a belsőstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvízszivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcsal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena-zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-re legyőzték az Északír Lárna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

107,7 MHz. For a better day.

0: hölgye vihar a szárnya.
1: Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3, 4.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimlő, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Ragang Lemocsik mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek és megkövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jana Iványáca az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert fontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a válságstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el, a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvízszivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcsal jutnak beszálláshelyekre. A Crvena Zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-re legyőzték az Északír Lárna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívben is vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumban való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
1: Szert

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimni, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Regán Glemocsik mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek, és megkövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jelen Iványác az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a Belsegstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvíz szivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcssal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena Zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Larna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Egyszer.

Ébrek. Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nyílgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. Eladó két lánc föld a 7. düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Live. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimli, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkozott Regán Glemocsic, mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek, és ne kövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Ilyen a Iványáca az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a Belsárstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvíz szivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcssal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena Zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Lárna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözzünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél, pedig téged vágytalan egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillag.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimli, valamint az afrikai sertéspest is járványgócát is, nyilatkoztat Ragang Lamocsics, mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek, és ne kövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Ilyen a Iványáca az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a válságstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő ok a túlzott talajvíz szivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcsal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena Zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Larna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today.
2: Oh, messzemész, mit elhagytál, végig elkísér. Az út kanyarol, szerte szét, a vége megtalálja, majd az elejét. Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély, nem hagyhatod

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az állam ellenőrzése alatt tartja a juh és kecskehimli, valamint az afrikai sertéspestis járványgócát is, nyilatkozott Regán Glamočić, mezőgazdasági miniszter az RTS-nek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványvédelmi előírások következetes betartása elengedhetetlen a járvány megállításához. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot és a jogi személyeket, hogy a köztársasági geodéziai intézet nevében csalók küldenek elektronikus leveleket, amelyekben pénz átutalásra próbálják rávenni a címzetteket. A minisztérium arra kéri a polgárokat, hogy legyenek körültekintőek, és ne kövessék az ilyen üzenetekben szereplő utasításokat. A nyári hőség és az élelmiszerek gyorsabb romlásának veszélye miatt országszerte fokozott ellenőrzést tart az állategészségügyi felügyelet. Jana Iványáca, az állategészségügyi igazgatóság munkatársa közölte, egyetlen hétvége alatt a belgrádi piacokról 60 kg, a belcsényi piacról pedig mintegy 40 kg állati eredetű élelmiszert fontak ki a forgalomból. A tartományi kormány a válságstáb javaslatára 270 millió dinár sürgősségi csomagot különített el, a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása és a rendkívül kedvezőtlen vízügyi helyzet miatt pedig rendkívüli helyzetet hirdettek Zomborváros, valamint Kula és Verbász községek területén. Indonézia 1000 kilométerrel távolabb épít egy új fővárost. Jakarta északi része évente akár 25 cm-t is képes süllyedni, a város mintegy 40%-a pedig már most a tengerszint alatt van. Bár az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet, a fő oka túlzott talajvízszivattyúzás. A vezetékes ivóvíz hiánya miatt a lakosok és a gyárak folyamatosan szivattyúzzák a vizet a mélyből, ami üressé teszi a talajt. Egyre több bejelentés érkezik Olaszországból olyan rablásokról, amelyek során a tolvajok feltételezhetően altatógázt használnak a turisták kifosztásához. Több esetben készpénzt, ékszereket és más értéktárgyakat vittek el az apartmanokból. A beszámolók szerint az elkövetők a klímaberendezéseken keresztül juttathatják be a gázt, majd álkulcsal jutnak be a szálláshelyekre. A Crvena-zvezda labdarúgói bejutottak a Bajnokok Ligája selejtező harmadik fordulójába, miután szerda este a második kör visszavágóján 5-0-ra legyőzték az Északír Larna együttesét. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban, és mindig használjunk napvédőkrémet. A fejünket kalappal vagy csapkával védjük, öltözünk világos színű és lehetőleg természetes anyagokból készült ruhákba, valamint fogyasszunk elegendő folyadékot. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.
2: Girl, you're putting pictures in my head, nah, nah.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

eladó két láncföld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: 107,7 MHz FM stereo. Stres. Telefoni Radio AD 853-281 i 069-107-7017.
1: 107,7
0: Radio.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.